Disi ngani ngani kini sila mangu akau lo sila di sila di sabuk ngahang amkas nanti sini ngahang. Ikon. Kaya. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru. Saru